0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást, csalók élnek vissza a máltai nevével, érkezik az erőművek éjszakája, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást, visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
1: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen. Eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk. 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 1-e, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Pályaválasztási kiállításokat rendez októberben a Baranyai Kormányhivatal. Pindeken kezdődnek a Villányi Vörösbor Fesztivál rendezvényének programjai. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a Baranyai Középfokú Oktatási Intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Harry Potter világát idézi azaz oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Az anyag az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára készült, és a kémia világát igyekszik közelebb vinni a diákokhoz. A történetben egy Roxfordban elszabadult momus ellen kell küzdeni, miközben a főhősnek kémiai ismereteit is használnia kell. A segédlet bárki számára elérhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Óvodások és iskolások részére hirdetett pályázatot a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége a Távhőszolgáltatás napja alkalmából. A feladat az, a gyerekek képzeljék el, hogyan fűtheti a föld melege otthonunkat. Egy rövid videóban, fotón vagy rajzon mutassák is be elképzelésüket, majd a készalkotást október 7-éig küldjék be a szervezőknek. A díjazottakról közönségszavazás dönt majd, és a legtöbb pályaművet beküldő intézményt is díjazzák. A részletekről a PTÁV oldalán lehet tájékozódni. Szeptemberben Debrecenben rendezték az 54. országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét, ahol összesen 57 csapat mérte összetudását. Baranyát egy gyermek, egy ifi és egy felnőtt csapat képviselte. A gyermek és ifjúsági csapat a Ciszterciren Nagy Lajos általános iskolájából és gimnáziumából, a felnőtt csapat a PTS Szesziből érkezett. A gyerek kategóriában a baranyaiak a második, ifi kategóriában az ötödik, míg a felnőttek között a 11. helyet szerezték meg. Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a PTÁV pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. Hétvégén újra a méheké lesz a főszerep Komlón. A Komlóverzumban rendezik az idei mézes napot, ahol szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesznek gyermekprogramok és kézműves vásár is. Barangolás a méhek birodalmában címmel egy új időszaki kiállítás megnyitóját is tartják szombaton, és a rendezvényen méz királynőt is avatnak. Emellett ekkor adják át a méhecske alkotói pályázat díjait is. 38. alkalommal rendezik meg a térség egyik legnagyobb borászati, gasztronómiai és kulturális fesztiválját, a Villányi Vörösbor Fesztivált. A program október 2-a és 4-e között várja a közönséget, hagyományőrző programokkal, szüretív felvonulással, pincelátogatásokkal és koncertekkel. Összesen 4 helyszínen zajlanak majd a programok. A főtéren, a rendezvénytéren, a diófás soron és a történelmi pince soron is várják a látogatókat. A késő esti programok után busz és vonatjáratok segítik a hazajutást Villányból. A részletek a villany.hu oldalon olvashatóak. Idősek támogatásáról döntöttek Siklóson. A képviselőtestület úgy határozott, A 65 év felettiek egyszeri 15 ezer forintot kaphatnak, amennyiben megfelelnek az előírt feltételeknek. A támogatás azoknak járhat, akik siklósi lakó vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem több, mint 228 ezer forint. Egy családból csak egy személy kaphat támogatást. Tavaly 781-en igényelték a pénzt. A célra idén 15 millió forint áll rendelkezésre. A kérelmeket november 2-a és 11-e között lehet benyújtani. Önkéntes rendbetételi napot szerveztek a Turbéki Kegytemplomnál szeptember utolsó napjaiban. Az önkéntesek a szigetvári Zrínyi 1566 turisztikai egyesület kezdeményezésére gyűltek össze, és a templom belsejét, illetve kertjét tették rendbe. A munka célja a környezet rendezése és az értékmentés volt. Két alkalommal is idős személyeknek kellett segítséget nyújtaniuk kedden a baranyai tűzoltóknak. Komlón és Harkányban is elesett otthonában egy-egy idős helyi lakos. Komlón az egység egy ablakbetörésével jutott be a lakásba, míg Harkányban egy nyitott ablakon át hatoltak be az ingatlanba, majd a bejárati ajtón beengedték a mentőszolgálat munkatársait. A harkányi férfit további vizsgálatok céljából kórházba szállították. Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat kedden délután Villányban. A Virágos utcában egy akácos, bozótos területen égett az ajnövényzet, csaknem 300 négyzetméterem. Az esethez hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek, akik vízsugarakkal eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, az eset során senki nem sérült meg. A nyári balatoni ellenőrzések eredményeiről számolt be az adóhatóság. A NAV munkatársai az elmúlt hónapokban több mint 2300 ellenőrzést végeztek a tónál és környékén, és minden ötödik esetben feltártak valamilyen szabálytalanságot. Leggyakrabban a számla vagy nyugtaadás maradt el, de probléma volt a be nem jelentett foglalkoztatás, illetve az online kasszák szabálytalan használata is. Az adóhatósági ellenőrzések folytatódnak, és nem csak a Balaton kiemelt turisztikai térségében. Hazai közönség előtt javíthat az NK Universitas Pécs. A bajnoki címvédő női kosárlabda csapat az idei bajnokság első fordulójában idegenben kikapott a Szekszártól. A második fordulóban

0: töltött a pályán, ám ezúttal pontot és lepattanót sem szerzett. Ez volt a Pécsbók, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok október első napján, sok boldogságot a névnapos Malvinoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Egyébként az évből a mai a 274. 91 nap van hátra 2026 végéig. Hamarosan George Michael, Mary J. Blige-al, előtte még a Jetlag, most pedig Christina Aguilera-ék ennek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, október 1-e van, csütörtök a zenevilágnapja, méghozzá a világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin kezdeményezésére. Célja felhívni a figyelmet a zene közösség építő erejére. Ugye? Így is van. A 90-es és 2000-es évek közössége pedig minden reggel itt találja meg kedvenceit. Zenével a nap is jobban indul, ugye? Ráadásul a Bon Jovi teszi hozzá magáit most. A dal címe is az. Have a nice day! Legyen szép napod! Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ugyanolyan idővel indul október, mint amilyennel szeptember búcsúzott. Igaz, több lesz a felhő ma az égen, de esni nem fog. A maximum 22-27 fok között alakul. A ma reggel is csípős, aki most indul, erre készüljön. És készülök Britney Spears-zel, hamarosan a Stronger forog teljes egészében mindjárt fél hét. Jönnek a hírek. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pályaválasztási kiállításokat tart októberben a Baranyai Kormányhivatal. Folytatódik ma is a nyugodt őszi idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a Baranyai Középfokú Oktatási Intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Hétvégén újra a méheké lesz a főszerep Komlón. A Komlóverzumban rendezik az idei mézes napot, ahol szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesznek gyermekprogramok és kézműves vásár is. Barangolás a méhek birodalmában címmel egy új időszaki kiállítás megnyitóját is tartják szombaton, és a rendezvényen méz királynőt is avatnak. Emellett ekkor adják át a méhecske alkotói pályázat díjait is. Hazai közönség előtt javíthat az NKA Universitas Pécs. A bajnoki címvédő női kosárlabda csapat az idei bajnokság első fordulójában idegenben kikapott a Szekszártól. A második fordulóban hazai pályán játszik a csapat. Október 2-án pénteken a Vasas lesz a pécsiek ellenfele. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, igaz, ma több fátyol és gomoly felhővel az égen, esni viszont nem fog. 22-27 fok valószínű ma is, holnap is, és a következő nagyjából egy hétben. A mostani állás szerint a jövő hétvége tájékán érkezik majd egy lehűlés, akkor már csak 19 fok lesz, és felhősebb, csapadékosabb őszi időre kell majd készülnünk. Itt a Best FM pedig egy újabb kedvencre a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Coldplay és a The Scientist.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük felejthetetlen filmzenékkel, Man in Black, Will Smith-től. És hazai sztárokkal is, például az Irie Mafiával. Ha dugó baleset van, telefon SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 38. alkalommal rendezik meg a Villányi Vörösbor Fesztivált. Napos felhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 38. alkalommal rendezik meg a térség egyik legnagyobb borászati, gasztronómiai és kulturális fesztiválját, a Villányi Vörösbor Fesztivált. A program október 2. és 4. között várja a közönséget, hagyományőrző programokkal, szüreti felvonulással, pincelátogatásokkal és koncertekkel. Összesen 4 helyszínen zajlanak majd a programok. A főtéren, a rendezvénytéren, a diófás soron és a történelmi pince soron is várják a látogatókat. A késő esti programok után busz és vonatjáratok segítik a hazajutást Villányból. A részletek a villany.hu oldalon olvashatóak. Harry Potter világát idézi az az oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Az anyag az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára készült, és a kémia világát igyekszik közelebb vinni a diákokhoz. A történetben egy Roxfordban elszabadult momus ellen kell küzdeni, miközben a főhősnek kémiai ismereteit is használnia kell. A segédlet bárki számára elérhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Meglepetésre már a rájátszás első fordulójában kiesett az észak-amerikai női kosárlabdaliga küzdelmeiből a Minnesota Lynx. Juhász Dorka csapata az alapszakaszt megnyerte, ám a rájátszásban kétszer egymás után kikapott a New York Liberty-től, így búcsúzott a további küzdelmektől. A keddi meccsen Juhász Dorka 11 percet töltött a pályán, ám ezúttal pontot és lepattanót sem szerzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé balladájával indul az óra, 7 óra elmúlt, jó reggelt, boldog októbert kívánok, Maxim Levente vagyok. Október 1-e van tehát csütörtök, és a Malvinokat lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha dugó baleset van, a közlekedési infót is ide várom. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október első napján, a zenevilágnapján és az idősek világnapját is ma ünnepeljük. Mindig időben a címe a következőnek, Ja Rule jön Ashantival, Always on Time, aki pedig nem szeretne késni, az tervezzen hosszabb menetidővel az M7-esen Budapest felé. Tart az aszfaltozás Székesfehérvár előtt, több kilométeres a torlódás most is.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október első napja egy fokkal felhősebbre sikeredik, de esni nem fog. Marad az indián nyár, 22-27 fokkal, a reggel ma is csípős. Erre készüljön, aki indulás előtt áll. Rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, aztán elhagyjuk a légkört egészen a Holdig, és vissza tart az út a Savage Gardennel. To the moon and back.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén újra megrendezik az erőművek éjszakáját. Csapadék nélküli nyugodt időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a PTÁV pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. Óvodások és iskolások részére hirdetett pályázatot a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége a Távhőszolgáltatás napja alkalmából. A feladat az, a gyerekek képzeljék el, hogyan fűtheti a föld melege otthonunkat. Egy rövid videóban, fotón vagy rajzon mutassák is be elképzelésüket, majd a készalkotást október 7-éig küldjék be a szervezőknek. A díjazottakról közönségszavazás dönt majd, és a legtöbb pályaművet beküldő intézményt is díjazzák. A részletekről a PTÁV oldalán lehet tájékozódni. Két alkalommal is idős személyeknek kellett segítséget nyújtaniuk kedden a baranyai tűzoltóknak. Komlón és Harkányban is elesett otthonában egy-egy idős helyi lakos. Komlón az egység egy ablakbetörésével jutott be a lakásba, míg Harkányban egy nyitott ablakon át hatoltak be az ingatlanba, majd a bejárati ajtón beengedték a mentőszolgálat munkatársait. A harkányi férfit további vizsgálatok céljából kórházba szállították.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 1-én, csütörtökön. Sok boldogságot Malvinok, szülinaposok. Ma van a zenevilágnapja. A zene összehozza az embereket, énekelt a Madonna az iménti pillanatokban, nálunk a 90-es és 2000-es évek zenéi a nap 24 órájában. Na de még egy picit kalandozzunk a múltban. 118 éve a mai napon Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. 79 éve a mai napon született Somm Lajos, zenész, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. Éve ezen a napon kezdte meg működését a NASA. 1969-ben ezen a napon született Zach Galifianakis, amerikai színész, komikus. Láthattuk a Lángelmékben és a Másnaposokban is, ő a szakállas karakter. És 1959. október 1 megszületett Youssou N'Dour, szenegáli énekes zenész. Legnagyobb slágere a Nenes Sherivel közösen előadott 7 Seconds című dal. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

szép sztori. Gyönyörű.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, a hírek után a Hooligans pesdíti fel a csütörtök reggelünket.
2: Legyen valami pesgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Ez lesz a legyen valami, ha közben dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155, és kezek a magasba! Throw your hands in the air, a flip the script is jön, de mindenek előtt október első napjának legfrissebb hírei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 38. alkalommal rendezik meg a Villányi Vörösbor Fesztivált. Napos felhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 38. alkalommal rendezik meg a térség egyik legnagyobb borászati, gasztronómiai és kulturális fesztiválját, a Villányi Vörösbor Fesztivált. A program október 2-a és 4-ek között várja a közönséget, hagyományőrző programokkal, szüretív felvonulással, pincelátogatásokkal és koncertekkel. Összesen 4 helyszínen zajlanak majd a programok. A főtéren, a rendezvénytéren, a diófás soron és a történelmi pince soron is várják a látogatókat. A késő esti programok után busz és vonatjáratok segítik a hazajutást Villányból. A részletek a villany.hu oldalon olvashatóak. Szeptemberben Debrecenben rendezték az 54. országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét, ahol összesen 57 csapat mérte össze tudását. Baranyát egy gyermek, egy ifi és egy felnőtt csapat képviselte. A gyermek és ifjúsági csapat a Ciszterciren Nagy Lajos általános iskolájából és gimnáziumából, a felnőtt csapat a PTS Sesziből érkezett. A gyerek kategóriában a baranyaiak a második, ifi kategóriában az ötödik, míg a felnőttek között a 11. helyet szerezték meg. Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat kedden délután Villányban. A Virágos utcában egy akácos, bozótos területen égett az ajnövényzet, csaknem 300 négyzetméterem. Az esethez hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek, akik vízsugarakkal eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, az eset során senki nem sérült meg.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szerencsére idézőjelben csak a szokásos kisebb torlódás itt-ott, balesetről nem tudok. Például aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. 3-4 kilométeres a torlódás. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. 6 perccel járunk 8 után, jön a Jolanda Bikul, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Látszik a fény az alagút végén az M1-es felújítása kapcsán. A Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani, de már vannak szakaszok, ahol jobb a helyzet. Egyébként pedig ezt is az M7-es aszfaltozást leszámítva, ami Székesfehérvár előtt okoz torlódást a Budapest felé vezető oldalon. Szóval ezt leszámítva nem tudok nagyobb dugóról vagy balesetről. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Kezek a magasba a zene világnapján mindjárt a Flip the Script-tel. Jön még Horváth Tamás is, de csak a Black Eyed Peas után. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék október 1-én is kitart az indián nyár. Nagyon szép időnk lesz ma is, sőt egészen a jövő hétvégéig legalábbis most úgy néz ki, úgyhogy tessék kihasználni ezeket a napokat, mert utána itt a csúnya, esős, hűvös ősz. Például, ha van kabrió autónk, le lehet nyugodtan csapni a tetejét, ha pedig csak egy kis óceánpart hiányzik, az is itt lesz a hírek után. Tupac dalában California Love, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pályaválasztási kiállításokat tart októberben a Baranyai Kormányhivatal. Folytatódik ma is a nyugodt őszi idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a baranyai középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Hétvégén újra a méheké lesz a főszerep Komlón. A Komlóverzumban rendezik az idei mézes napot, ahol szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesznek gyermekprogramok és kézműves vásár is. Barangolás a méhek birodalmában címmel egy új időszaki kiállítás megnyitóját is tartják szombaton, és a rendezvényen méz királynőt is avatnak. Emellett ekkor adják át a méhecske alkotói pályázat díjait is. Hazai közönség előtt javíthat az NKA Universitas Pécs. A bajnoki címvédő női kosárlabda csapat az idei bajnokság első fordulójában idegenben kikapott a Szekszártól. A második fordulóban hazai pályán játszik a csapat. Október 2-án pénteken a Vasas lesz a pécsiek ellenfele. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Továbbra is 3-4 kilométeres a torlódás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt aszfaltozás miatt. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Megy tovább a csütörtök reggel, elindult október, és megy tovább az indián nyár is, 22-27 fokkal, sok napsütéssel, már csak a jó zenék hiányoznak mellé. Simply Red, Stars a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyönyörű idővel és a legjobb zenékkel indul október. Elseje van csütörtök, Malvin napja, és mindjárt 9 óra. Úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például Szillel. Vagy Fábián Julival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 38. alkalommal rendezik meg a Villányi Vörösbor Fesztivált. Napos felhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 38. alkalommal rendezik meg a térség egyik legnagyobb borászati, gasztronómiai és kulturális fesztiválját, a Villányi Vörösbor Fesztivált. A program október 2-a és 4-ek között várja a közönséget, hagyományőrző programokkal, szüretív felvonulással, pincelátogatásokkal és koncertekkel. Összesen 4 helyszínen zajlanak majd a programok. A főtéren, a rendezvénytéren, a diófás soron és a történelmi pince soron is várják a látogatókat. A késő esti programok után busz és vonatjáratok segítik a hazajutást Villányból. A részletek a villany.hu oldalon olvashatóak. Harry Potter világát idézi az az oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Az anyag az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára készült, és a kémia világát igyekszik közelebb vinni a diákokhoz. A történetben egy Roxfordban elszabadult momus ellen kell küzdeni, miközben a főhősnek kémiai ismereteit is használnia kell. A segédlet bárki számára elérhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Meglepetésre már a rájátszás első fordulójában kiesett az észak-amerikai női kosárlabdaliga küzdelmeiből a Minnesota Lynx. Juhász Dorka csapata az alapszakaszt megnyerte, ám a rájátszásban kétszer egymás után kikapott a New York Liberty-től, így búcsúzott a további küzdelmektől. A keddi meccsen Juhász Dorka 11 percet töltött a pályán, ám ezúttal pontot és lepattanót sem szerzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Robi aputól, akinek 13 éves lánya Teddy már dalokat ír, és Robi Williams szerint sokkal tehetségesebb zeneszerző és előadó lesz, mint amilyen ő. Rock DJ, egyelőre be kell érnünk apával. Ha jön a Compact Disco nem sokára, James Morrison, Nelly Furtadoval, a Nox, a Stereo MC's és Warren G is. 5 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM, a

Ezt a fem a legjobb zenék, Viber üzenet Barbie-tól. Sziasztok, szép reggelt és gyönyörű napot kívánok, há Barbie vagyok. Kérlek, olvassátok be, a szerelmemnek üzennék R. Dávidnak, aki titeket hallgat minden nap, de sajnos nem láttam személyesen már több mint egy hónapja. Üzenem neki, hogy ő életem szerelme, büszke vagyok rá, nagyon szeretem és rettenetesen hiányzik. Várom haza, puszi Barbie. Na hát remélem, hogy személyesen is találkozhattok. Mielőbb, addig is kapcsolatban itt a Besten Connected, a Stereo MC-től hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Ma délutánig tart az M7-esen az aszfaltozás a Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvár előtt. Most is 3-4 kilométeres a torlódás, emiatt kitartást, jó utat, utána jobb lesz, mint ahogyan ez a helyzet az M1-es felújítással is. Ott már látszik a fény az alagút végén. Az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik, ahol két sávban halad a forgalom, de ettől függetlenül szakaszosan torlódik a Budapest felé vezető oldal, főleg Tatabánya térségében több kilométeren. Jó utat, jó munkát Warren G-vel, ez a Regulate a Besten. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Eszterfem, a legjobb zenék, a rózsa csókja és az ősz ajándéka az indián nyár. Október 1-én is 22-27 fokra sok napsütésre, egy picivel több fátyol felhőre készülhetünk, de esni ma sem fog. Ezek a jó hírek egészen. Úgy néz ki, a jövő hét végig kitart a vénasszonyok nyara. Ja, a rózsa csókja, Seal, Kiss from a Rose, a Bestem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Bestem, a legjobb zenék. Bestem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a csütörtök reggel vége, mindjárt 10 óra, de délelőtt is jönnek majd az ezredforduló legnagyobb kedvencei. Szól majd Janet Jackson slágere. És lesz tiltott szerelem is.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén újra megrendezik az erőművek éjszakáját. Csapadék nélküli nyugodt időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a PTÁV pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. Óvodások és iskolások részére hirdetett pályázatot a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége a Távhőszolgáltatás napja alkalmából. A feladat az, a gyerekek képzeljék el, hogyan fűtheti a föld melege otthonunkat. Egy rövid videóban, fotón vagy rajzon mutassák is be elképzelésüket, majd a készalkotást október 7-éig küldjék be a szervezőknek. A díjazottakról közönségszavazás dönt majd, és a legtöbb pályaművet beküldő intézményt is díjazzák. A részletekről a PTÁV oldalán lehet tájékozódni. Két alkalommal is idős személyeknek kellett segítséget nyújtaniuk kedden a baranyai tűzoltóknak. Komlón és Harkányban is elesett otthonában egy-egy idős helyi lakos. Komlón az egység egy ablakbetörésével jutott be a lakásba, míg Harkányban egy nyitott ablakon át hatoltak be az ingatlanba, majd a bejárati ajtón beengedték a mentőszolgálat munkatársait. A harkányi férfit további vizsgálatok céljából kórházba szállították.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os főúton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása zajlik, emiatt lezártak egy sávot a munkaterületnél. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem lesz zavartalan a napsütés, vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A nővérjének, a Malvinnak van ma a névnapja, hogy az egyik első magyarországi mém Szalacsi bácsi mondta annó. Szóval október 1-e csütörtök van, a Malvinok névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 4 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát! Max Levente vagyok, és indítom a Buti labdalát, Boogie Tonight. Jön Kenny Williams és az NSYNC is mindjárt.
0: Best

0: nekem nem kell.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az NSYNC dalával megy tovább a csütörtök délelőtt. I want you back! A címe vissza akarlak kapni. Ki mit? Én például a hosszú nappalokat. Túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen. Mostantól sajnos rövidebbek a nappalok, mint az éjszakák.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Tegnap kezdték, és ma délután fejezik majd be az aszfaltozást az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, emiatt most is 1-2 kilométeres a dugó, reggel és a délutáni csúcsban ennél több, de reméljük tényleg délutánra befejezik majd. És jó hírek az M1-esről Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, ettől függetlenül lehetnek lassabb szakaszok. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Több jó hírem is van, egyrészt mindjárt hétvége, ma már csütörtök van, október 1, másrészt gyönyörű időnk lesz, mindezt a Good Feeling-gel fejeljük meg a következő órában. Jön majd Flórida és a halott pénz is. A dugó baleset van, közlekedési infók a 0620-55-55-155-re jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
3: De, a Markompnál.
4: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
3: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
4: És ezeket hol tudom kipróbálni?
3: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
5: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2.990 forintért, nagyban máma paradicsom levese betűtésztával. Az A-menü parasztos csirkecomfilé tepsis burgonyával és kószló salátával, a B-menü pirított zöldséges tájtészta, a C-menü mézes mustáros rántott sertéstarja erizibizivel, a paleo menü 3.290 forintért, paleo húsleves tojáskocsonyával, gyöngyhagymás csirkecomb zellerpürén. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2.990 forintért. A mai kínálat pikány zöldségleves. Az álmenü tejszínes cukkini csirkecsíkok sült koktélparadicsommal és petezselymes jázmérizssel, a B-menü zöldséges paradicsomos lezenje. És végül a vegán menü 3.290 forintért. Paradicsomos lencseleves, erdélyi gombás risotto vegán parmezánnal. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Drónokkal keresik a beteg szőlőtőkéket. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. Lisztre cseréltek 40 kiló kokaint egy páncélteremben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
2: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a tanácskozás fő témája között szerepel a gazdaság és a költségvetés helyzete, valamint a közigazgatás átalakítása. A kormány emellett a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyal. A kormányfő a múlt hétvégén Szolnokon jelentette be, hogy kihelyezett ülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Orvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. A rendőrség szerint egyikük tilalmi időszakban és idegen vadász területen is ejtett vadakat, amelyek egy részét nem jelentette be, húsukat pedig eladta. Fegyverét állítólag olyan társának is átadta, akinek korábban visszavonták a vadászati engedélyét. A két férfit orvadászattal és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsítják. Fegyvereiket és lőszereiket is lefoglalták. Lisztre cseréltek mintegy 40 kg bizonyítékként őrzett kokaint a Fidzsi-szigeteken. Az átszámítva 4,3 milliárd forint értékű kábítószert egy bírósági páncélteremben tárolták. Egy ellenőrzéskor 7 csomag már hiányzott, a megmaradt tömbökről pedig kiderült, hogy egyik sem az, aminek látszik. A rendőrség 6 igazságügyi alkalmazottat gyanúsít, ők ugyanis hozzáférhettek a páncélteremhez. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. Ma legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Haladjunk tovább, méghozzá egy újrakezdős dallal a Brit M People-től. 1993-ból szól a Moving On Up, és még több dance zene a 90-es és 2000-es évekből. Ma este mixben a Night Shift-ben 6-tól, Whiteboy-tól, 7-től, DJ Miller-től itt a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között. A forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tatabánya térségében nagy most nagyon a dugó, 5-6 kilométer. Dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között. Csak egy sáv járható a torlódás, ott is meghaladta a 3 kilométert. És tart az aszfaltozás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, 1-2 kilométer. Méteres dugóra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, itt a Besten kacsa szósz a menüjön, a Dark Souls és a Barbra Streisand, és váltás a stúdióban a hírek alatt. Majoros Rita érkezik pillanatokon belül, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok. Barbra Streisand.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elköszöntünk a vármegyéktől és a főispánoktól. Országszerte várják programok a madárbarátokat. A Bakonytól a Zemplénig versengenek a turistaházak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt az eladók a lakáspiacon, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat erősítheti a vevők alkupozícióját és lassíthatja a lakásárak emelkedését. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Az Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: 10 szálláshely helyverseny idén az év turistaháza címért, a Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, szép délutánt kívánok mindenkinek. Október első napján is én Majoros Réta vagyok a következő néhány órában. Mondhatnám azt, hogy őszi hangulatban érkezem, de az idő inkább egy picit késő nyári még, úgyhogy ennek szellemében hallgassuk a Molokót, Charlie-t, Aliet, vagy éppen a Daxos dalát, Barbra Streisand.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM-mal legjobb zenék. Hogy vannak? Nagyon szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy egy picit önök is közelebb érzik már magukat a hétvégéhez. Én tegnap este, képzeljék, egy kvízesten jártam. Imádom az ilyesmiket, szeretem így néha megmérettetni magam baráti társaságban. Főleg, hogyha olyan a téma, amit igazán szeretek, vagy amiben azt érzem, hogy egészen jó vagyok, ez pedig nem volt más, mint a 90-es, 2000-es évek zenéi, popkultúrája és mindenféle ilyesmi. Nagyon élveztem, és nagyon-nagyon jó volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy imádok ilyenkor visszagondolni a 90-es, 2000-es évekbeli önmagamra, és azokra a dolgokra, amiket szerettem, amiket csináltam, amiket most így lehet nosztalgiázni. Ugye a hétvégén volt osztálytalálkozom, érettségi találkozom, szóval nekem ez a hét nagyjából azóta így a nosztalgiával telik, úgyhogy egy picit ehhez kapcsolódik majd a nap kérdése is, de ezt nem lövöm le, majd egy picit később, előtte inkább hallgassuk isteni zenéket. Na meg hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy szerintem ma is megéri velem tartani. Hamarosan érkezik a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me, hát mi ez, hogyha nem nosztalgia, de előtte itt a Red Hot Chili Peppers és az Other Side a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy mindig délutánonként, ma is ott leszek önökkel az utakon. Szóval hozom a friss közlekedési információkat, amint megkapom őket. Hát legutóbb azt írták nekem, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométere között a forgalmat az új, kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a főváros felé Lajos-Mizsely és Örkény között is munka folyik, úgyhogy egy sáv járható, itt már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha bármit látnak az utakon, tényleg, ami info lehet a többieknek, nagyon megköszönöm, ha ma is jelentkeznek vele, én pedig már tovább is adom a többi utolévőnek. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombón és a Viva España, folytatásban pedig friss híreket hallgatunk így ebéd után, a desszert mellé a legjobb zenéket. Tudják, most se felejtsék el a desszertet, ez nagyon-nagyon fontos, fel tudja dobni az ember kedvét, főleg úgy, hogy én ma sajnos kihagytam, úgyhogy jöhetnek a süti ajánlások, vagy desszert ajánlások, kinek mi a kedvence, az én kedvencem pedig majd a hírek után érkezik. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. És zenél majd a Sziasztok lányok is, itt lesz a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
4: De, a Markompnál.
5: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
4: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
5: És ezeket hol tudom kipróbálni?
4: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
6: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a Páratlan páros. Mél izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, kvadteszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pincesoron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
7: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti buszokon. Több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobil rendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti autóbuszokon a Merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A jelképet a BKK ügyfélszolgálati dolgozói, jegyellenőrei és járművezetői is kitűzik. A buszokra figyelemfelhívó plakátok is kerülnek, amelyek QR kódján keresztül az utasok egy a betegség legfontosabb tudnivalóit bemutató kvízt érhetnek el. Új útdíjrendszer lépett életbe Romániában. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek után ezentúl a tömegük és a megtett távolság alapján kell fizetni. A személyautók díja pedig a környezetvédelmi besorolástól és a meghajtás típusától függ. Az október előtt megvásárolt matricák a feltüntetett lejárati időig érvényesek maradnak. A Zempléni Jánosvára kilátó nyert el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás fölé magasodó 20 méteres fatoronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, majd a további 68 lépcsőfokvára látogatókra a kilátó tetejéig. A verseny eredményeiről Bánt Akás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
9: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Az év kilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna közben indulni.
8: Végül néhány szó a várható időjárásról. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. A legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Bizony egy óra után is csak a legfelejthetetlenebb slágerek, egy kis nosztalgia 90-es, 2000-es évek világában. Hát, csak egy kicsit ugrunk vissza az időbe. Ebben az órában pedig talán egy kicsit nagyobbat, mert hozom a napkérdését is. Előtte még Mark Ronson és Bruno Mars nyitja az órát, jön az Uptown Funk. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. Mostanában nagyon sokat nosztalgiázom, ugye volt érettségi találkozom, volt amilyen 90-es, 2000-es évek, popkultúra kvízen, úgyhogy az elmúlt egy-két hétben én azért tényleg felültem arra a bizonyos nosztalgia vonatra, úgyhogy arra gondoltam egy kicsit, beszélgessünk erről. Ha visszamennénk, vagy visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, vagy az énünk egy napjára, akkor mivel töltenénk azt a napot, vagy mit csinálnánk? Ma délután ez a kérdésem. 06-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Suliba mennénk, és ott a barátainkkal találkoznánk, vagy hazamennénk, és direkt annyiszor lépnénk fel MSR-re, hogy lássa, kiszemeltünk, hogy fönt vagyunk, amennyiszer csak kell, és mondjuk ránk nem ír, vagy úgy öltözködnénk, ahogy annak idején, vagy teljesen más, hogy változtatnánk bármin is. Na, jöhetnek az üzenetek. 06-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Akár erről a napról, gondolkodjunk el csak pár perc erejéig, jöhetnek az üzenetek, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, most mondanám azt, hogy MySpace-en, meg MSN-en, de hát ott már sajnos nem lehet írni, mindenhol máshol viszont igen, úgyhogy várom az üzeneteket, de nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy könnyebb, vagy inkább szóban mesélnék el. Én pedig egy igazi vérbeli slágerrel megyek tovább a 2000-es évekből, Shaggy, Hey Sexy Lady, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy jó és egy rossz hírem az M1-esen autózóknak, de kezdem a jóval. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál a 18-as kilométernél korábban egy műszaki hibás teherautó állt a külső sávban, de az autó elment, úgyhogy a torlódás feloszlóban van. Kevésbé jó hír viszont az, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között nagyon nagy a torlódás, már legalább 7-8 kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel kell számolni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között is munka folyik, csak egy sáv járható, itt is legalább 3 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és kitartás az utakra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új parancsnoka van a terrorelhárítási központnak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programba. Fitnessterem és golf szimulátor várta a tehetős arabokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kovács András rendőr-dandártábornok lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. Rendőri pályáját 2001-ben kezdte, 2010-ben került a TEC-hez, 2022-től pedig főigazgató helyettesként dolgozott. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ mától már nem önálló rendvédelmi szervként, hanem az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítés.
1: Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondicionált apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence is várta a tehetős rabokat, akik az ellenőrök szerint pénzt fizettek a kényelemért. A börtön igazgató azt állítja, az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és 4 másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, ki szedhette be a pénzt. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerek ebből a felejthetetlen időszakból, 90-es, 2000-es évek, hát a legjobb korszak volt. Én Majoros Rita vagyok, így 2 óra után 3 perccel is hozom a legjobb zenéket. Innen jön Vesz, és az Alana itt lesz, majd Sia jön a 4-es Street Eminem Dido-val, most pedig a Punjabi MC. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Indulok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es Street és a 10 éven át. Ez pedig a nap kérdése. Ha visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, akkor mit csinálnánk? Hogyan telne a nap? Mit vennénk fel? Kivel találkoznánk? Vagy éppen kivel nem? Azt írja Peti, 16 évesen reggeltől estig fociztunk a haverokkal. Semmi extra nem kellett hozzá, csak egy labda és valaki, akinél lehetett találkozni. Ha visszamehetnék, ugyanígy csinálnám, csak most már tudnám, hogy ezekből a délutánokból lesznek később a legjobb emlékek. Nóri is írt, én tuti visszamennék a 16 éves önmagamhoz, és elvinném egy egész napos csavargásra a legjobb barátnőmmel. Felvenném azt a farmert, amit akkor minden egyes nap hordtam, hozzá egy kapucnis pulcsit, délután kazettáról hallgatnánk a kedvenc zenéinket, este pedig valami házi buliban kötnénk ki, és biztos megmondanám magamnak, hogy ne izguljak annyit azon, ki mit gondol rólam. És de jó ez így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a nosztalgikus pillanatok. Ha pedig inkább szóban mondanák el, akkor nyugodtan hívjanak fel. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, és akár képeket is lehet mellékelni ebből az időszakból. Én is kitettem egyet magamról. A hétvégén belefutottam pár ilyen képbe, úgyhogy szóval imádok ezeken nosztalgiázni, ez a lényeg. És a következő dallal is, hiszen Stakabu érkezik 1993-ból, és a Living It Up jön egy kis svéd dance pop a Best FM-en. People get

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam már is friss útinfókat, amiket már meg is osztok az utazókkal. A 3-as főút és az M0-es autóút csomópontjában nagy mennyiségű szennyeződés került a burkolatra. A 3-as főútról jelenleg nem lehet felhajtani az M0-es autóútra a Megyeri híd felé. Az ellenkező irányba kell felhajtani és a következő csomópontban megfordulni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosmizsa és Örkény között munka folyik, csak egy sáv járható, itt már a 3 kilométert is meghaladta a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán pedig az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad már a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között jelentős a torlódás, ami legalább 7-8 kilométer hosszan araszol jelen pillanatban. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Írták korábban a hallgatóink közül, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Népligetnél. Azt kérdezem a hallgatókat, hogy ezzel mi a helyzet, mert hogy pár perce érkezett a hír, viszont valaki meg azt írta, hogy ott már nincsen torlódás, úgyhogy a Könyves-Kálmán körút, tehát Népliget környéke, mi a helyzet, ezt kérdezem a hallgatóktól. Nagyon szépen köszönöm az infót, nyugodtan fel is hívhatnak 0620-55-55-155, sőt, köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
2: De, a Markompnál.
3: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
2: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
3: És ezeket hol tudom kipróbálni?
2: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
4: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a Páratlan páros. Mél izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Láven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retrodiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg. És azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: A lakosság választhatja ki a pécsi közmeghallgatás témáját. Folytatódik holnap is a jobbára napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közmeghallgatást tart a pécsi önkormányzat október 22-én. Az esemény témájáról idén is a pécsiek dönthetnek, közölte a Városháza. Pécs hivatalos honlapján 3 témát tettek közzé. Ezek közül lehet kiválasztani azt az egyet, ami a közmeghallgatás kiemelt témája lesz. A 3 lehetőség a Zöld Pécs, a Top Plus fejlesztési projektek bemutatása, illetve a város költségvetési helyzetének bemutatása. Az online voksolás október 11-én éjfélig tart. Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a Pétáv pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt-Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. Hétvégén újra a méheké lesz a főszerep Komlón. A Komlóverzumban rendezik az idei mézes napot, ahol szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesznek gyermekprogramok és kézműves vásár is. Barangolás a méhek birodalmában címmel egy új időszaki kiállítás megnyitóját is tartják szombaton, és a rendezvényen méz királynőt is avatnak. Emellett ekkor adják át a méhecske alkotói pályázat díjait is. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönségszavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni. Az idei döntősök között van mások mellett A Keletmecsekben Püspök Szent László közelében található Pusztabánya kulcsosház, illetve a Dunadráva Nemzeti Park területén lévő vízvári vendégház is. A voksolás az Aktív Kalandor hivatalos oldalán érhető el. A magyar labdarúgó válogatott pénteken Budapesten a Puskás Arénában Georgiával találkozik a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi csapata múlt héten vereséget szenvedett Ukrajnától, majd döntetlent játszott Észak-Írországgal. A pénteki találkozón nagy szükség lenne a győzelemre. A siker elmaradása esetén ugyanis alaposan megcsappanna a feljutás esélye a B divízióból. A mérkőzés október 2-án este 3:49-kor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén is. A Mánfa irányába vezető oldalon egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint október első napjaiban is folytatódik a vénasszonyok nyara. Pénteken ismét fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, többfelé pedig felhőtlen lesz az ég, csapadék továbbra sem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet. A kora reggeli órákban 4, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Friss hírek, információk legközelebb 4 kora Besten. Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk, tehát nagyjából 60 perc múlva. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Újabb zenei maraton kiválóságokkal, mint Iggy Sherry 90-es klasszikus a Safe Tonight, előtte zenél Beyoncé Shakirával. 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Az őszi időszakban érdemes őszi gyümölcsöket fogyasztani, már is folytatjuk a húsos sommal és annak jódékony hatásaival. Többek között immunerősítő, rendkívül gazdag a C-vitamin tartalma, éppen ezért hatékonyan támogatja a szervezet védekező képességét a fertőzésekkel szemben. Ott van még az emésztés támogatása, ugyanis a népi gyógyászatban régóta használják hasmenés, gyomorrontás, illetve egyéb emészési zavarok enyhítésére. És végül, de nem utolsó sorban, a friss kutatások, valamint a hagyományos megfigyelések szerint segíthet a vércukorszint egyensúlyban tartásában. Érdemes tehát sommot fogyasztani, méghozzá főként nyersen. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is szólnak a dalok, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva, itthonról és persze külföldről. A következő csapat Ausztráliából érkezik, itt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby 98-ból.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ahhoz képest, hogy október 1-e van, maradt továbbra is a kellemes őszies időjárás, bevallom őszintén kibírnám ezt így tavaszig. Nagyjából 26-27 fokot méretünk Pécset, holnap reggel 5, napközben a 26 fok a jellemző, és mindez maradni fog majd szombaton és vasárnap is. Ott viszont visszaesik az éjszakai és a hajnali hőmérséklet 2-3 fokra, úgyhogy ajánlott a rédeges öltözködés. A következő hét egy picikét felhősebb lesz, ugyanakkor csapadékra egészen csütörtökig nem kell számítanunk. Az időjárás idej után hamarosan hallható lesz Paul Johnson klasszikusa Get Get Down, csak úgy, mint Kanye West és a Stronger. Work it,

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Egy hallgatónk jelezte, hogy vasárnap a Vásártér melletti buszmegállóban ott hagyott egy szatyrot, amelyben frissen vásárolt ruhák voltak. Ezt mindenféleképpen szeretné visszaszerezni, hogyha valaki megtalálta és magához vette, akkor hívhatja a tulajdonost a 0620 440 35 97-es telefonszámon. Hamarosan friss hírek, előtte viszont egy hatalmas 90-es klasszikus. Itt van Adamski és a Killer a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő dalt akár én is szerkesztettem volna adásban, hiszen személyes kedvencemről van szó. Érkezik a House of Glass és a Disco Dan. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pályaválasztási kiállításokra készül a kormányhivatal októberben. Holnap napközben akár 25 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a baranyai középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. A Baranya megyei kormányhivatal szeptember 29-én munkáltatói fórumot rendezett a pécsi járás munkáltatói számára. A résztvevők ezúttal is az Európai Uniós forrásból megvalósuló Ifjúsági Garancia Plus programban elérhető támogatásokról, az azokhoz kapcsolódó lehetőségekről, tapasztalatokról, valamint az elbírálás folyamatáról kaptak információt. Baranyában a projektben csaknem 10 milliárd forint fordítható a 30 év alatti álláskeresők támogatására. Tűzifával támogatják a rászorulókat Szászváron. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a kérelmeket kizárólag az erre szolgáló nyomtatványon lehet leadni, október 30-áig a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalban. A beadványhoz csatolni kell a közös háztartásban élőkre vonatkozó előző havi jövedelemigazolást, vagy a kormányhivatal igazolását a tartós munkanélküliségről. Ezek hiányában a kérelmet biztosan elutasítják. Amnestia hetet hirdetett a Komlóverzumban működő Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napok alkalmából. Október 6-a és 10-e között úgy lehet visszavinni a lejárt kölcsönzési idejű könyveket a Komlói Könyvtárba, hogy az intézmény nem számol fel késedelmi díjat. A férfi kézilabda Magyar Kupában szerdán az élvonalbeli Csurgót fogadta a Tom Trans Komló. A kupasorozat harmadik fordulójában a tét a legjobb 8 közé jutás volt, melyről egyetlen meccs döntött. A találkozó végeredménye 42-30 lett a vendégek javára, így a Csurgó jutott tovább, a Komló pedig búcsúzott a sorozattól. A baranyai csapatra szombaton újabb tétmeccs vár. Az NB1B-ben október 3-án az Ózd vendégeként lép pályára a Komló. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén is. A Mánfa irányába vezető oldalon egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint október első napjaiban is folytatódik a vénasszonyok nyara. Pénteken ismét fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, többfelé pedig felhőtlen lesz az ég, csapadék továbbra sem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet. A kora reggeli órákban 4, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk, legközelebb 5-kor a Besten. További kellemes délutánt kívánok. Holnap kezdődik a Villányi Vörösbor Fesztivál olyan sztárokkal, mint Majka vagy éppen Rúzsa Magdi. Rövidesen ezzel foglalkozunk, addig is indítom a zenei maraton, szólnak a legnagyobbak. Itt van elsőként a House of Glass és a Disco Dan. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hétvégén jön a Villányi Vörösbor Fesztivál, nézzük a rendezvénytér programjait. Pénteken este 6 órakor lesz a borrendi megnyitó, 6 óra 20-tól jönnek a Kikeri Csoboda apróságai, 18 óra 30-kor színpadon Varga Viktor, 5 követi fél 8-kor Pápa Jóci, a nap sztár vendége fél 10-kor kezd, vagyis Majka, míg a levezető DJ Pepe lesz 11 órától. Szombaton 3 órától fellép a Bartók Béla férfikar és Lőrincsára népdalénekes, fél 4-kor ünnepélyes hordócsapolás kezdődik, aztán folytatódik a hangolás 4 órakor, 6 órakor színpadon Gudics Máté, 7 órakor a Groove House, míg fél 10-től Rúzsa Magdi fog játszani. A tűzi játék 11 órakor startol, aztán pedig a buli zárja egy Energy utcabál, vasárnap pedig a hagyományőrzésé lesz a főszerep. Rövidesen foglalkozunk a véradással, addig is zenélünk, hallható lesz Nelly Furtado és a Say It Right, ez pedig az Ace of Base 90-es klasszikusa, szól a Cruel Summer a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Tegnap vendégem volt a Barlai Krisztina, a NAVA Baranyai sajtóreferense, a vele készült beszélgetés ismétlése következik. Milyen adózók kapnak adószámlaértesítőt?
1: A NAV az előző év utolsó napján fennálló 5000 forintot meghaladó összegű tartozással vagy túlfizetéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat évente egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja az egyenlegükről. Adószámlaértesítőt kapnak továbbá az 1000 és 5000 forint közötti túlfizetéssel rendelkező adózók is.
0: Mit tartalmaz az értesítő?
1: Az értesítő az abban megjelölt napon fennálló nettó egyenleget tartalmazza. A részletes könyvelési adatokat a levélben megadott linken keresztül lehet elérni. Az ügyfelek az elektronikus felületen, az ügyfélportálon mindig a napra kész adatokat tekinthetik meg. Így folyamatosan nyomon tudják követni a bevallások és befizetések könyvelését. Ha az adózó eltérés tapasztal a saját nyilvántartása és az adószámla adatai között, egyeztetés kezdeményezhető, például a NAV infovonalon vagy az e-papír szolgáltatás útján. Az értesítő levél hasznos információkat tartalmaz a fizetési módokról és fizetési könnyítésekről, a NAV-hoz más szervezet által végrehajtásra átadott tartozásokról, illetve a könyvelésre váró befizetések és átvezetések lekérdezésének lehetőségeiről.
0: Mi a teendő túlfizetés esetén?
1: A túlfizetésről való rendelkezés esetén körültekintően kell eljárni. Az ADHUD 17 átvezetési és kiutalási kérelem benyújtása előtt célszerű felülvizsgálni, hogy valós túlfizetésről van-e szó, vagy esetleg esedékesség előtt megfizetett kötelezettségről, vagy bevallani elmulasztott kötelezettségről, vagy későbbi időpontban bevallandó adóelőleg miatt mutatkozik többlet valamely adónemen.
0: És végül, hol kérhetnek segítséget az adózók?
1: Az adószámla adatainak értelmezéséhez a NAV honlapján további segítség található az adószámla információs oldalon. A NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infovonalon vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: A beszélgetés ismétlését követően folytatódik a zenei maraton, többek között Ákos újdonságával. Tőle szól a tükör, de velünk lesz a Blue és a One Love, csak úgy, mint Deniz, illetve a Csoda.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Hogyha valaki a honlapi napot nézte ki véradásra, akkor már is mondom a helyszíneket és az időpontokat. A Mohácsi Transzfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt a földszinten reggel 8 és 11 óra között várják a véradókat, míg Pécsett a Regionális Vérellátó Központi Intézetben a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között lesz véradás. Azt már talán mondanom sem kell, hogy a véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, előtt a Volvox zenél, szól a Taps a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Volt egyszer egy fiúcsapat, a VIP, élőkön a Rakoncai testvérekkel. Ők egyébként a 90-es években kijutottak az Eurovíziós dalfesztiválra is. A következő órában tőlük szól a Keresem a lányt, előtte zenél Justin Timberlake, most pedig jönnek a legfrissebb hírek délután 5-kor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
3: De, a Markompnál.
4: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
3: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
4: És ezeket hol tudom kipróbálni?
3: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
1: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a Páratlan páros. Mél izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát a hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, kvadteszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retrodiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pincesoron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg. És azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: A lakosság választhatja ki a pécsi közmeghallgatás témáját. Folytatódik holnap is a jobbára napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közmeghallgatást tart a pécsi önkormányzat október 22-én. Az esemény témájáról idén is a pécsiek dönthetnek, közölte a Városháza. Pécs hivatalos honlapján 3 témát tettek közzé. Ezek közül lehet kiválasztani azt az egyet, ami a közmeghallgatás kiemelt témája lesz. A 3 lehetőség a Zöld Pécs, a Top Plus fejlesztési projektek bemutatása, illetve a város költségvetési helyzetének bemutatása. Az online voksolás október 11-én éjfélig tart. Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a Pétáv pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. Hétvégén újra a méheké lesz a főszerep Komlón. A Komlóverzumban rendezik az idei mézes napot, ahol szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesznek gyermekprogramok és kézműves vásár is. Barangolás a méhek birodalmában címmel egy új időszaki kiállítás megnyitóját is tartják szombaton, és a rendezvényen mész királynőt is avatnak. Emellett ekkor adják át a Méhecske alkotói pályázat díjait is. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönségszavazása, amelyen október 12-éig 10 szállás helyre lehet voksolni. Az idei döntősök között van mások mellett a Keletmecsekben Püspökszent László közelében található Pusztabánya kulcsosház, illetve a Dunadráva Nemzeti Park területén lévő vízvári vendégház is. A voksolás az Aktív Kalandor hivatalos oldalán érhető el. A magyar labdarúgó válogatott pénteken Budapesten a Puskás Arénában Georgiával találkozik a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi csapata múlt héten vereséget szenvedett Ukrajnától, majd döntetlent játszott Észak-Írországgal. A pénteki találkozón nagy szükség lenne a győzelemre. A siker elmaradása esetén ugyanis alaposan megcsappanna a feljutás esélye a B divízióból. A mérkőzés október 2-án este 3:49-kor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén is. A Mánfa irányába vezető oldalon egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint október első napjaiban is folytatódik a vénasszonyok nyara. Pénteken ismét fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, többfelé pedig felhőtlen lesz az ég, csapadék továbbra sem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet. A kora reggeli órákban 4, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva, gondosan és alaposan. Úgyhogy hallható lesz a Spice Girls és a Spice of Your Life. Énekel majd Alicia Keys No One címmel, előtte játszik Justin Timberlake a Like I Love You.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
7: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Továbbra is kitart a kellemes őszies időjárás, itt főként a nappali órákra gondolok, és nem az éjszakaiakra, hiszen ott jellemzően 3-5 fok lesz összességében, napközben viszont például holnap a 26-27 fok a jellemző, szombaton akár 28 fok is előfordulhat a szikrázó napsütésben, a vasárnap és a hétfő kicsit felnősebb lesz, ott viszont még nem kell számítanunk csapadékra, viszont csütörtöktől már eshet is. Az időjárás hírei után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is hallható lesz Rihanna, valamint a Pond Replay, előtte indítom a Spice Girls 90-es klasszikusát, Spice Up Your Life a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Puzás László pécsi kertészmérnökkel, témánk az őszi munkálatok a kertben.
1: Még egy dolog van, a ősszel, ha szándékozunk fát vagy cserjét ültetni, ezzel meg kell várni mindenképpen a lombhullást. Tehát a lombos növényt, méghozzá ilyet, hogy fás növény, ami lombos, lombhullató növény, azért kell megvárni a lombhullást, mert ha lombosan akarjuk átültetni, akkor a lomb tovább párolog, és így mielőtt még elültetnénk, kiszáradhat. Tehát ha a lombhullást megvárjuk, akkor ezt megelőzhetjük, hogy ne száradjon ki. Szabad gyökerű növényt, akár fát vagy cserjét ültetünk, a szabad gyökerűnél, mivel a gyökérzet, a felszívó gyökérzet nagy része az bennmarad a faiskolába, a talajba, a kiásás következtében, ezért a felső részét, tehát a korona részét is vissza kell metszeni, lombhullató növényekről beszélünk. A örökzöld, akkor azt szabad gyökérrel ne ültessünk, hanem csak edényesen konténerből lehet, teljes gyökérzettel, mert ugye azt nem metszük vissza, ezért hát a gyökérzet csak, ha épp, akkor ültetjük. Most az ültetésnél nagyon kell vigyázni a ültetés mélységére. Se a mély, se a sekély ültetés nem jó. A mély ültetésnél megfulladhat a növény, a sekély ültetésnél meg kiszárad. Tehát mindenképpen a gödör méret az nagyobb legyen, mint amekkora a gyökérzet, azért legyen nagyobb a gödör, hogy laza földbe könnyebben tud a gyökérzet fejlődni. Ügyelni kell ugye arra, hogy az ültetéskor kellően tömörítsük a növény körül a talajt, és hát kellően beöntözzük. Ha netán száraz ősz lenne, akkor még pótolni is kell ezt a beöntözést. Ha csapadékos, akkor erre nem kell ügyelni. Ha örökzöldet ültetünk, akkor annál a talaját a növény körül mindenképpen takarni kell, hogy ne száradjon ki. Az örökzöld azért kényesebb ilyen szempontból, mert az örökzöld lombja az télen is párologtat, tehát pótolni kell a vizet. Ezért kell takarni lombbal, hogy ne fagyjon át a talaja. Hát nem tudom, milyen telünk lesz, hogy fagyos vagy kevésbé, de azért erre előre kell figyelni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Romantikázunk a következő percekben, jön a Bagosi Brothers Company és a Boldog Idők a Best FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros. Halálos áldozata is van a heves esőzéseknek Krétán. Októberben is marad a nyárias idő. Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, meg kell őrizni a működő képességét és partneri viszonyt kell kialakítani a kerületekkel. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után a feladatok között említette még, hogy kezelni kell a budapesti lakhatási válságot, járhatóvá kell tenni az utakat, a város közösségi közlekedését pedig fenntarthatóvá és modernné kell tenni. A főváros és a kormány egyeztetése nyomán egyebek mellett arról döntöttek, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Vizsgálják a merénylő indítékát a Fly Dubai incidensben. A légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járatán a másodpilóta megkéselte a kapitányt. Ezzel a repülőgép irányt váltott, és csak kevésen múlt a tragédia. Az izraeli utasokkal teli gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. A nyomozásban a terrorcselekménytől kezdve a mentális zavarig minden lehetőséget vizsgálnak a szaúdi hatóságok, Izrael, az Egyesült Államok és Omán közreműködésével. Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Csütörtök van, úgyhogy dancelünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house. És hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel. This is Funky Nassau, y'all. What's going on?

without a soul.

Take you a little higher. Listen to the music.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével, messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már inni veszünk birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a páratlan páros. Mary izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát a hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg. És azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
3: Megterhelő lehet a nagy napi hőingás. Vegyi üzeméget Szegeden, kissé emelkedhet a covidos esetek száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zabaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást okozhat. Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók mostanra már megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg, és az egész csarnok lángra kapott. A levegőbe nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzben. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban is kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zené... Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Sose tudom én ezt eldönteni, de...
5: Én már semmit vagy, Bogy.
4: Akkor meg is
5: beszéltük. Nem tudom, miről van szó, de parancsolj.
4: Nem, hanem, hogy ez a vénasszonyok nyara, indián nyár, ez mi? Ez október közepén,
5: hát amikor... Hát meg mi van az indián vénasszonyokkal? Tehát akkor mind a két halmazban mondjuk...
4: Ivikém, ezzel a pi, vigyázzunk ezzel a pici világgal, itt ne vicce, mindenkit megsértünk egy mondatban. Jaj,
5: hát vannak a fiatalok, meg a régebb óta fiatalok. Ez így. Nekem nagyon tetszik, én ezt szoktam használni.
4: Meg akik nagyon felületen szépek, ugye?
5: Így van. Ezek csodálatos. Tehát a magyar nyelv, meg annak a fordulatai, ugye?
4: Szóval csak arra akartam kiukadni, hogy ami időjárás volt itt az elmúlt egy-két napban, hogy én ebben már nem nagyon láttam, hogy ez még egyszer egy összeszedi magát, és akkor lesz megint ilyen...
5: Én csak bízom benne. Én néztem régebbi képeket gyerekkoromból, és van egy olyan, hogy október 23-án apámmal a Dunaparton, kérlek szépen, googolunk egy hatalmas tükörpontja a fürdőgatyában, és látszik, hogy 7 ágra süt a nap, és ami fürdőgatyában ott vagyunk a parton, akkor gondolom legalább 25-30 fok volt. Szóval volt ilyen régen is, és ez abszolút 70-es évek vége, 80-as évek.
4: Tessék, tehát akkor mondtad te is, hogy bízom benne, én is csak bízni tudok benne, és akkor így rákötve ugye a tükörpontra, hogy már régen megmondta ezt a David Attenborough, és hogy a kart hal először, a remény hal meg utoljára.
5: Így van, én. Ja, ezt a hangjától hallottad?
4: Dobom is be
5: és
4: a büntető.
5: És fölvetted Magnóra.
4: Dobom be a büntető persejbe a 100-ast. Szarszom.
5: De eurót, ezért eurót.
4: Ezért már igen.
5: Köszönöm szépen.
4: DJ Miller akkor indítja az októbert, még egy órán keresztül Dance, a Dance-es
5: csütörtökben. Legyen így. Best FM.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Valahogy szembe jött múltkor velem egy cikk az öreg Pharrellről és az ő hatásáról a zenére, meg egyébként karórákkal kapcsolatban, hogy ő valahogy olyan ilyen látnok a csávó, hogy a karórákban is évekkel megelőzte a trendeket. Tehát, hogy nyilván volt rá pénze.
2: Pont ezt akartam mondani.
1: De hogy már olyanokat viselt, ami aztán később, aztán mindenki ment, hogy ő is ilyet szeretne, nyilván egy bizonyos árkategórián felül. És ott volt a cikkben egy nagyon érdekes mondat, ugye, hogy vagy nem is érdekes, de hogy így utána olvastak, hogy ez 2003-ban, hogy milyen befolyása volt a csávónak, vagy ő, mint egyedül Pharrell Williams, vagy pedig ugye a Neptunes kisbarátjával, a Chad Hugo-val. 2003-ban az amerikai rádióban hallható dalok 43%-ához neki köze volt.
2: Elképesztő.
1: Ez így
2: de
1: hogy?
2: Ha belegondolsz, ezt tehát a nagy világ...

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance-zenékkel.
1: Ez nagyon néz ki, hogy haladunk előre az időben, hogy ez a Jennifer Lopez koncert lesz az egyetlen, amire az FND valahogy.
2: Igen, de várjál, azért ott is volt egy kis turpisság, ugye, mert ott azért a drága feleségének volt ez valami ajándék.
1: Igen,
2: szerintem nem.
1: Tehát, hogy magától ő sem ment volna el erre a koncertre.
2: Szerintem ott a feleségének a szülinapjára talán ez volt
1: igen.
2: Kapok egy tockost az FND-től, ha ez nem így volt.
1: De
2: én erre emlékszem, hogy valami
1: volt.
2: Ilyesmi, ami csak egyébként egy csodálatos ajándék. Abszolút. Csak, hogy a feleségének születésnapja kellett, hogy legyen ahhoz.
1: Hogy az FND is eljön, hogy koncertre járni, jó? Igen, és aztán utána meg áradozzon róla, hogy milyen jó. Na, szóval na mindegy, Miller koncertek hol lesznek a hétvégén?
2: Miller koncertek, egyből innen megyek egy Miller koncertre, egy elég komoly céges bulira Budára. Úgyhogy ez hajnal kettőig el fog tartani, úgyhogy húzott lesz.
1: De látod te, hogy múlt héten húztam be ezt az extrát vele?
2: Igen. De lesz társam a bajban, idézőjelesen a bajban, ugye nagy emberrel megyünk közösen. Úgyhogy aztán hétvégén pedig családi programom van, úgyhogy egy háromnapos ilyen wellness program.
1: Nagyon helyes.
2: Gyermekestől, úgyhogy kivettem egy kis Szabit, azért belegondolsz, ez a három nap.
1: 5 évente azért belegondolsz.
2: Igen, talán nekem is jár, és akkor jövő héttől pedig megint beindítjuk a gőzhengert.
1: Azt meg majd mondjuk.
2: Ennyi.

0: játszóknál DJ Miller.
1: És hogy akkor ilyen nagyon frappánsan rákössek erre a dalra, akkor nem csak azoknak törjük össze a szívét, akinek üvegből van, mindenkinek, aki DJ Millerért rajong, mert hogy Imrének itt ennyi volt már.
2: Így van, majd zárt körű buli ugyebár, és akkor jövő héten ugyanitt veletek. Mi? És a hétvége az pedig igen, az egy szuper titkos családi, igen. És végre nem én leptem meg valakit, hanem engem leptek meg, de annyira, hogy nem tudok semmit, csak hogy elmegyünk három napra.
1: Szuper, fél, akkor gyere jövő csütörtökre, és akkor mesélj.
2: Rendben, köszönöm.
1: Évikém, köszönjük szépen, akkor jó pihit.
2: Oké, köszi, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, országszerte leshetjük a madarakat hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
1: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a négyjegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedésre csak két héttel később derült fény. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az eredeti felállású Sugar Babes csak egyetlen albumot jelentetett meg, aztán elkezdődtek az őrült tagcserék, amely során azért 8 album jött ki a Sugar Babes neve alatt, de most visszarendeződtek a sorok, és megint az eredeti felállásban tervez a Sugar Babes 27 februárjában új nagylemezt megjelentetni. A Hole in the Head-del indítjuk az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, a Simply Red 2020-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simply Red, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 2027 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best of a legjobb zenék holnap meccs lesz a Puskásban, ami azt jelenti, hogy reggel 8 órától, aki teheti, inkább ne is próbáljon autóval azon a környéken közlekedni. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a megszokott útvonalkon tessék számítani torlódásra, elterelésre és megállni tilos.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Négy javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez. Heves esőzések sújtják Krétát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálata hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja, megfelelő biztonsági feltételek mellett. Arra is kitért, hogy 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap a gyermekvédelem, és ezt kiegészíti a büntetés végrehajtásnál fel nem használt keret. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Halálos áldozata is van a Krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Annyi világnap van ma, hogy ez akár pluszban még lehetne a világnapok világnapja is. Szóval, hogy mi mindent lehet ünnepelni október 1-én? Hát ma van a kávé világnapja, a vegetarianizmus világnapja, a szaké világnapja, ezen kívül az idősek világnapja és a zene világnapja. Mi ezek közül leginkább a zenére fogunk koncentrálni a következő órában is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Unfortunately,

Best of a legjobb zenék, összvisz 6 koncert még ebben az évben. Ennyit vállalt a Maroon 5, nem azért, mert hogy gondolom ne lenne rájuk nagyobb igény, de hát Adam Levine jelenleg is gőzerővel mentorkodik a Voice 30. évadában. Jön a She Will Be Love.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a DreamWorks stúdió bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Tehát irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdel a Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Best FM. I got the

Best FM a legjobb zenék. 25 éves lett Craig David. Első nagy lemeze a Born to Do It, amelyet annak rendjes módja szerint egy turnéval fog majd jövőre megünnepelni Európa szerte. Természetesen nem csak a legelső albumon található dalokkal, hanem az összes azóta íródott Craig David slágerrel lesz majd tele a koncert. Persze ezzel is mondjuk, ez pont rajta van az első lemezen, és Walking Away, ezért itt a Best FM.

Ez nekem a legjobb. Két egymást követő naphoz mennyire ellentétes események és ellentétes érzések kapcsolódhatnak. Szeptember 30-a tegnapi nap Britney Spears életében a szabadságot jelenti, mert hogy 2021-ben szeptember 30-án vonták ki apja gyámsága alól, viszont 2007-ben ezen a napon az ő két gyermekét vették el tőle, és ő helyezték egykori férje Kevin Federline gyámsága alá, mondván, hogy Britney már nem annyira beszámítható, tudna róluk rendesen gondoskodni. A You Drive Me Crazy érkezik itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és mesterséges intelligencia is dolgozik a szőlőkabóca ellen, keresik az év turistaházát. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A tűzoltók mostanra megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg. A levegőben nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzesetben. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nyárias idővel köszöntött be az október és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Páram picikét előre rohannak a következő órában, hogy más nem mondja, Geszti Péter érkezik majd a Gringo Sztárral és a télen-nyáron nyárral, amikor még igazából az ősznek is csak úgy most kezdünk neki igazán. Arról nem is beszélve, hogy Wolfkate szerint vár a holnap, egyelőre még a mai napot tudjuk le, abból még van hátra 120 perc. Jön Michael Gray és a The Weeknd.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM a legjobb zenék. Kettő héttel ezelőtt volt a 30. évfordulója annak, hogy a Blackstreet megjelentette az Another Level című nagy lemezét. Rajta ezzel a gyöngyszemmel, ami hát minden rekordot megdöntött abban az évben, és még egy Grammy-díjat is ért a fiúknak. Várjuk nagyon a folytatást, mert hogy állítólag már dolgoznak az új albumon, és január óta stúdióban vannak. Jön a Blackstreet és a No Digit.

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre úgy néz ki, hogy a korábbi jóslatok nem szorultak korrekcióra. Még most is azt ígérik a meteorológusok, hogy ez a gyönyörű 26 fokos nappali maximum, ez tartja magát egészen jövő hét közepéig, és hogyha ez nem lenne elég a jó hírből, hát a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Október első napjának utolsó 60 perce érkezik. Tom Novival, Tankcsapdával és TNT-vel, de nem csak az ABC végéről válogatunk. A D betűből érkezik majd a Daft Punk, a C-nél ott lesz Coolio, a B-nél a Black Eyed Peas, A-nál pedig Avril Lavigne. Már is indul bele az óra, meg a Skater Boy-jal itt a
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. A Simply Red jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintetre, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You're not the real thing.

FM a legjobb zenék. Felix Buxton és Simon Ratcliffe úgy tervezték, hogy Underground Oasisnek fogják hívni a zenekarukat, de aztán egy barátjuk szólt, hogy hát van egy rock csapat hasonló névvel, akik valószínűleg elég nagyot fognak menni, úgyhogy kéne egy más nevet választani, és hát igaza lett a barátnak, az Oasis elég nagyot megy azóta is, viszont ők meg Basement Jacksként mennek szintén hatalmasat. Jön a Good Luck itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék around the world, de hogy utazom én körbe a földet, hazamegyek, aztán holnap majd jövök vissza, és ugyanígy 6-kor indítjuk majd a Night Shift-et. Picikét hétfőt varázsolunk a péntekből, a Night Shift Extra-ban a hétfői rezidensünk Lauer Christian tér majd vissza 60 perc erejéig, szóval a Classic House lesz a menü holnap is 6 és 8 óra között. Jó, most a Daft Punk, én pedig megyek, ennyi volt már a Night Shift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen